0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megoperálták a megsemmisült Gripen pilótáját. Nyilvánosak a mentő kiérkezési adatai. Befejeződött az áramkrízis. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megműtötték a Gripen baleset, gerincsérülést szerzett pilótáját. A férfi vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet. A magasban még biztonsággal el tudta kerülni a lakott területet, így a honvédségi bázison tette le a kigyulladó gépet, majd katapultált. Ekkor sérült meg. Az orvosok szerint az operáció jól sikerült, a páciens teljesen felépülhet. A baleset okait vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatait. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. Úgy vélte, meg kell ismerni egyéb szakmai mutatókat is, mert ezek nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. A stat.mentők.hu weboldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában alig több mint 26 perc volt az országos kiérkezési idő. Vége a krízishelyzetnek a hazai áramellátásban. Visszavonta a besorolást a Mavir, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást. Újabb állományt fertőzött meg az afrikai sertéspest is itthon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus a vaddisznók között. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázását is megakadályozza.
1: A tegnapi hidegfront nem hozott jelentős lehűlést. Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken visszatér a kánikula, lesz ahol 36 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Escort.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: Egy hálás szív.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Korábban kezdődött a szüret a mátrai borvidéken, medve járható Teger határában. Sok szabadidős helyszínen tapasztaltak jogsértést. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Medvére utaló nyomokat találtak Eger közelében a Galagonyás dűlő térségében. A területen két hiú is eltűnt. A jelenlegi feltételezések szerint az állatokat egy nagy ragadozó vihette el. A nyomokat szakemberek vizsgálják, ezért egyelőre nem jelenthető ki biztosan, hogy valóban medve járt a környéken. Wagner Ákos polgármester fokozott óvatosságot kér azoktól, akik a város külterületén kirándulnak vagy mezőgazdasági munkát végeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki nagy ragadozóra utaló nyomot észlel, ne közelítse meg az állatot, hanem értesítse az illetékes hatóságokat. A környéken élőket arra is kérik, hogy házi állataikra fokozottan figyeljenek, írja a Heol. Jelentősen átalakult a Van Eger női vízilabda csapatának kerete a következő bajnoki idényre. A tavalyi negyedik helyezett együttestől több meghatározó játékos távozott, helyükre pedig elsősorban az egri utánpótlásból érkeznek fiatalok. Más kluboktól eddig ketten csatlakoztak a csapathoz, Bárány Lilla a harmadik kerületi TV-től, Molnár Daniella pedig Szentesről tért vissza nevelő egyesület. Az együttest Jászberényi Gábor irányítja, aki szerint a legfontosabb cél a felsőházba kerülés. A fizikai felkészülés jelentős részét már elvégezték, most a taktikai és technikai elemek gyakorlása került előtérbe. A fiatalok közül többen az utánpótlás válogatottakban is szerepelnek, Sóti Lili például Európa-bajnoki címet szerzett az U20-as nemzeti csapattal, írja Heol. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futát is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr. Alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
3: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
2: A meleg és aszályos nyár miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret a mátrai borvidéken. A szőlőfajták gyorsabban érnek, ezért a termelőknek rövidebb idő alatt kell több szőlőt megfelelő állapotban a pincékbe juttatniuk. A borvidék több mint 5000 hektárján termesztenek szőlőt, a szüret pedig már nagyjából a felénél tart. A legkorábban érő írsai olivér szedését a legtöbb gazdaságban már befejezték. Jelenleg főként a Muscatotonel és a Riesling Szilváni kerül sorra, de több helyen már a szürke barátot és a leánykát is szedik. A borászatoknak gyorsan kell feldolgozniuk a termést, hogy megőrizzék a szőlő minőségét és aromáit, írja a Gyöngyös Ma. A fővárosi augusztus 20-ai rendezvények biztosításában segítettek a gyöngyösi polgárőrség tagjai. A helyi önkéntesek a zuglói polgárőrökkel közösen láttak el szolgálatot, miközben megismerhették a nagy létszámú rendezvények biztosításánál alkalmazott budapesti módszereket is. A megszerzett tapasztalatokat később a gyöngyösi szolgálatok során is szeretnék hasznosítani. Medve Orsolya, a helyi polgárőrség elnöke szerint a fővárosi részvétel egy hosszabb távú szakmai együttműködés kezdete lehet. A szervezet a rendőrséggel fennálló kapcsolatát is tovább erősítené, hogy a közös szolgálatok még hatékonyabban segítsék a közbiztonságot, írja Gyöngyös ma. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
4: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
2: Csütörtökig szünetel a kegyeleti ügyintézés az EGRI polgármesteri hivatalban. Az érintett ügyfelek augusztus 28-ától kereshetik fel ismét személyesen az ügyfélszolgálatot. A kegyeleti ügyintézés pénteken délelőtt lesz elérhető a Kossuth Lajos utcában. Az önkormányzat azt kéri, hogy az érintettek ennek figyelembevételével tervezzék meg ügyeik intézését, közölte Eger megyei Jogúváros polgármesteri hivatala. Közös koncertet adott a 60-i Treff együttes és a Dalvarás Show kórus a Jam Gardenben. A produkcióra már tavasz vége óta készültek. A zenekar és a gyermekkórus közösen alakította ki a dalok felépítését és a több szólamú részeket. Az esten a kórus önálló műsora mellett Treff szerzemények és ismert rock klasszikusok is felcsendültek. A közönség többek között a House of the Rising Sun és a Born to be Wild című számot is hallhatta, a Mese című dalt pedig a teljes kórus együtt adta elő a zenekarral. A közös blokk után a Treff önálló koncertjével folytatódott az este, írja a 60-i hírlap. Egész napos családi programmal várják az érdeklődőket augusztus 29-én a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az országos vadász gyereknapon a természetvédelem, a vadgazdálkodás és az állatok megismerése kerül a középpontba. A programok között bűvészműsor, látványfőzés, vadászati foglalkozások, pónilovaglás és koncertek is szerepelnek. Fellép többek között Grillus Vilmos, Sing Vicky és a nagymarosi ütősök. A látogatókat állatsimogató, madársuli, solymász és ijász bemutató, valamint vadászkutyás foglalkozás is várja. A rendezvény délelőtt kezdődik, és valamennyi program ingyenes, közölte a 60-i Vadászati Múzeum. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznóállományban. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt kívánok, augusztus 26-a van, szerda, Izsó Natália napja, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk a régi. Mindjárt a Spice Girls, előtte még Rúzsa Magdi, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Meet Me Halfway-vel. 6 óra múlt 10 perccel, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 26-a van, szerda, a kutyák világnapja. Colin Page, amerikai állatvédő indított el 2004-ben, azért ezen a napon, mert a családja augusztus 26-án fogadta örökbe első kutyáját. A nap célja a kutya és a gazda közötti odaadó szeretet, ünneplések, közös játék és a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra. What's Love, ez pedig a következő dal címe. Ashanti és Fat Joe folytatja a szerda reggelt.

0: SFM, a legjobb zenék. A mai szerda első fele felhősebb lesz, délután többet süt majd a nap. A maximum 25-32 fok között alakul. Részletek és friss információk a hírekben rögtön fél hét. Jó reggelt! El is a kíz jön hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Medve járható Teger határában. Fiatal játékosokra épít a Van Eger női csapata. Unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Medvére utaló nyomokat találtak Eger közelében a Galagonyás dűlő térségében. A területen két hiú is eltűnt. A jelenlegi feltételezések szerint az állatokat egy nagy ragadozó vihette el. A nyomokat szakemberek vizsgálják, ezért egyelőre nem jelenthető ki biztosan, hogy valóban medve járt a környéken. Wagner Ákos polgármester fokozott óvatosságot kér azoktól, akik a város külterületén kirándulnak vagy mezőgazdasági munkát végeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki nagy ragadozóra utaló nyomot észlel, ne közelítse meg az állatot, hanem értesítse az illetékes hatóságokat. A környéken élőket arra is kérik, hogy házi állataikra fokozottan figyeljenek. Jelentősen átalakult a Van Eger női vízilabda csapatának kerete a következő bajnoki idényre. A tavalyi negyedik helyezett együttestől több meghatározó játékos távozott, helyükre pedig elsősorban az egri utánpótlásból érkeznek fiatalok. Más kluboktól eddig ketten csatlakoztak a csapathoz, Bárány Lilla a harmadik kerületi TV-től, Molnár Daniella pedig Szentesről tért vissza nevelő egyesületéhez. Az együttest Jászberényi Gábor irányítja, aki szerint a legfontosabb cél a felsőházba kerülés. A fizikai felkészülés jelentős részét már elvégezték, most a taktikai és technikai elemek gyakorlása került előtérbe. A fiatalok közül többen az utánpótlás válogatottakban is szerepelnek, Sóti Lili például Európa-bajnoki címet szerzett az U20-as nemzeti csapattal, írja Heol. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék a hét közepén. A nap első felében felhősebb időre számíthatunk a térségben, aztán délután már kisüt a nap több órára szinte mindenhol. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, a maximum 25-32 fok között alakul. A héten pénteken szombaton újból kánikula lesz, már holnap melegebb egy fokkal, 34. Pénteken 37 fok is lehet akár a legmelegebb helyeken. Aztán szombatról vasárnapra egy újabb hideg front érkezik, és visszaesik a hőmérséklet 30 fok környékére. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Justin Timberlake dala, a Sexy Back a Blast-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz pillanatokon belül, jó reggelt, jó utat annak, aki már elindult, vagy jó készülődést, ha még otthon indulás előtt. Bárhogy is legyen, biztosan itt lesz a következő fél órában a Savage Garden. És a The Beavers is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Korábban kezdődött a szüret a mátrai borvidéken. Budapesten teljesítettek szolgálatot a gyöngyösi polgárőrök. Sok szabadidős helyszínen tapasztaltak jogsértést. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A meleg és asszályos nyár miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret a mátrai borvidéken. A szőlőfajták gyorsabban érnek, ezért a termelőknek rövidebb idő alatt kell több szőlőt megfelelő állapotban a pincékbe juttatniuk. A borvidék több mint 5000 hektárján termesztenek szőlőt, a szüret pedig már nagyjából a felénél tart. A legkorábban érő írsai olivér szedését a legtöbb gazdaságban már befejezték. Jelenleg főként a Muscat Otonel és a Riesling Silvani kerül sorra, de több helyen már a szürke barátot és a leánykát is szedik. A borászatoknak gyorsan kell feldolgozniuk a termést, hogy megőrizzék a szőlő minőségét és aromáit, írja a Gyöngyös ma. A fővárosi augusztus 20-ai rendezvények biztosításában segítettek a gyöngyösi polgárőrség tagjai. A helyi önkéntesek a zuglói polgárőrökkel közösen láttak el szolgálatot, miközben megismerhették a nagy létszámú rendezvények biztosításánál alkalmazott budapesti módszereket is. A megszerzett tapasztalatokat később a gyöngyösi szolgálatok során is szeretnék hasznosítani. Medve Orsolya, a helyi polgárőrség elnöke szerint a fővárosi részvétel egy hosszabb távú szakmai együttműködés kezdete lehet. A szervezet a rendőrséggel fennálló kapcsolatát is tovább erősíteni, hogy a közös szolgálatok még hatékonyabban segítsék a közbiztonságot, írja a Gyöngyös ma. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, augusztus 26, szerda, Izsó Natália napja. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Tom Novi kezd a Now or Never-rel, jön nem sokára a No Doubt, és Oli Mörsz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. A szülinapos Adrian Young dobolt az imént a No Doubt dalában. A csapat egyik alapító tagja, ma ünnepi 54. születésnapját, egyébként Izsó Natália névnap van. Nekik és az összes szülinaposnak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Még több híres szülinapos augusztus 26-a érdekességei egy picit később, addig sok jó zenét hallgatunk még. Nem sokára a Savage Garden jön, most pedig Oli Murs a Dance With Me Tonight-tal a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenét.

0: Fest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, a nap első fele felhősebben alakul, délutánra kisüt a nap. 25-32 fok valószínű, említésre méltó csapadék nélkül. Részletes időjárás jelentés és friss info pillanatokon belül rögtön 7:30, a hírek után a KLF folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szünetel a kegyeleti ügyintézés Egerben. Rockzenekar és gyermekkórus adott koncertet 60-ban, országos vadász gyereknap 60-ban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Csütörtökig szünetel a kegyeleti ügyintézés az Egri polgármesteri hivatalban. Az érintett ügyfelek augusztus 28-ától kereshetik fel ismét személyesen az ügyfélszolgálatot. A kegyeleti ügyintézés pénteken délelőtt lesz elérhető a Kossuth Lajos utcában. Az önkormányzat azt kéri, hogy az érintettek ennek figyelembevételével tervezzék meg ügyeik intézését, közölte Eger megyei jogúváros polgármesteri hivatala. Közös koncertet adott a 60-i Treff együttes és a Dalvarás Show kórus a Jam Gardenben. A produkcióra már tavasz vége óta készültek. A zenekar és a gyermekkórus közösen alakította ki a dalok felépítését és a több szólamú részeket. Az esten a kórus önálló műsora mellett Treff szerzemények és ismert rock klasszikusok is felcsendültek. A közönség többek között a House of the Rising Sun és a Born to be Wild című számot is hallhatta, a Mese című dalt pedig a teljes kórus együtt adta elő a zenekarral. A közös blokk után a Treff önálló koncertjével folytatódott az este, írja a 60-i hírlap. Egész napos családi programmal várják az érdeklődőket augusztus 29-én a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az országos vadász gyereknapon a természetvédelem, a vadgazdálkodás és az állatok megismerése kerül a középpontba. A programok között bűvészműsor, látványfőzés, vadászati foglalkozások, pónilovaglás és koncertek is szerepelnek. Fellép többek között Grillus Vilmos, Sing Vicky és a nagymarosi ütősök. A látogatókat állatsimogató, madársuli, sojmász és ijász bemutató, valamint vadászkutyás foglalkozás is várja. A rendezvény délelőtt kezdődik, és valamennyi program ingyenes, közölte a 60-i Vadászati Múzeum. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

of time. They have been to the place where the Moo Moo makes.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 26. napján szerda van, Izsó Natália napja. Isten éltessen minden ünnepeltet. Ma van a kutyák világnapja. Az ember legrégibb és leghűségesebb társállatáról emlékezünk meg. A nap célja a kutya és gazda közötti odaadó szeretet ünneplése, illetve a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra. 1980-ban a mai napon született Macaulay Culkin, amerikai színész, legismertebb szerepe természetesen Kevin a Reszkesetek betörőkből. 1966-ban ugyanezen a napon született Shirley Manson, a Garbage énekese.1969. augusztus 26 megszületett Adrian Young, amerikai dobos, a No Doubt alapító tagja. És hihetetlen, de már 69 éves a mai napon Dr. Alban, svéd fogorvos, zenész. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer thing.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, vaddisznót gázoltak az M7-esen Budapest felé Balatonfűkajár térségében. A 84-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, és még mindig Balaton a következő órában. Jön a Balaton dala, a Pont olyan, mint rég. Itt lesz tehát az Airi Mafia, és zenél a Maroon 5 is. Payphone, és nekünk is van egy hívható SMS és Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Medve járható Teger határában. Fiatal játékosokra épít a Van Eger női csapata. Unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Medvére utaló nyomokat találtak Eger közelében a Galagonyás dűlő térségében. A területen két hiú is eltűnt. A jelenlegi feltételezések szerint az állatokat egy nagy ragadozó vihette el. A nyomokat szakemberek vizsgálják, ezért egyelőre nem jelenthető ki biztosan, hogy valóban medve járt a környéken. Wagner Ákos polgármester fokozott óvatosságot kér azoktól, akik a város külterületén kirándulnak vagy mezőgazdasági munkát végeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki nagy ragadozóra utaló nyomot észlel, ne közelítse meg az állatot, hanem értesítse az illetékes hatóságokat. A környéken élőket arra is kérik, hogy házi állataikra fokozottan figyeljenek. Jelentősen átalakult a Van Eger női vízilabda csapatának kerete a következő bajnoki idényre. A tavalyi negyedik helyezett együttestől több meghatározó játékos távozott, helyükre pedig elsősorban az egri utánpótlásból érkeznek fiatalok. Más kluboktól eddig ketten csatlakoztak a csapathoz, Bárány Lilla a harmadik kerületi TV-től, Molnár Daniella pedig Szentesről tért vissza nevelő egyesületéhez. Az együttest Jászberényi Gábor irányítja, aki szerint a legfontosabb cél a felsőházba kerülés. A fizikai felkészülés jelentős részét már elvégezték, most a taktikai és technikai elemek gyakorlása került előtérbe. A fiatalok közül többen az utánpótlás válogatottakban is szerepelnek, Sóti Lili például Európa-bajnoki címet szerzett az U20-as nemzeti csapattal, írja Heol. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csúnya szó vicc, fét volt, fét van, fét lesz. Annó a 90-es években én is voltam a Szigeten Fét lesz koncerten, és hát nosztalgiázhatott, aki szeretett volna idén, újból felléptek. Aki lemaradt róla, az most adjon a hangerőnek. Fét lesz, Dido, One Step Too Far, érkezik George Michael és a Rednex is ebben az órában, csupa-csupa régi ismerős a 90-es és 2000-es évekből. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, újabb közlekedési hír az M7-esről. Budapest felé Lepsénnél teherautó és autó ütközött a 86-os kilométernél, a belső sávon halad a forgalom és lépésben halad a sor mögöttük. Már több mint 3 kilométeres a dugó. Jó utat, ha közlekedési információ van, várom. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Rednex, előtte még a Halott pénz és Bialex, most pedig a Maroon 5 jön a Besten. Jó reggelt! Amen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus még egy kánikulával búcsúzik majd pénteken, addig napról napra melegszik az idő. Ma 30 fok körül alakul a maximum, felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk. Részletek a hírekben, aztán indítom Ászoát slágerét. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Korábban kezdődött a szüret a Mátrai borvidéken. Budapesten teljesítettek szolgálatot a gyöngyösi polgárőrök. Sok szabadidős helyszínen tapasztaltak jogsértést. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A meleg és aszályos nyár miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret a Mátrai borvidéken. A szőlőfajták gyorsabban érnek, ezért a termelőknek rövidebb idő alatt kell több szőlőt megfelelő állapotban a pincékbe juttatniuk. A borvidék több mint 5000 hektárján termesztenek szőlőt, a szüret pedig már nagyjából a felénél tart. A legkorábban érő írsai olivér szedését a legtöbb gazdaságban már befejezték. Jelenleg főként a Muscat O'Tonnell és a Riesling Silvani kerül sorra, de több helyen már a szürke barátot és a leánykát is szedik. A borászatoknak gyorsan kell feldolgozniuk a termést, hogy megőrizzék a szőlő minőségét és aromáit, írja a Gyöngyös Ma. A fővárosi augusztus 20-ai rendezvények biztosításában segítettek a gyöngyösi polgárőrség tagjai. A helyi önkéntesek a zuglói polgárőrökkel közösen láttak el szolgálatot, miközben megismerhették a nagy létszámú rendezvények biztosításánál alkalmazott budapesti módszereket is. A megszerzett tapasztalatokat később a gyöngyösi szolgálatok során is szeretnék hasznosítani. Medve Orsolya, a helyi polgárőrség elnöke szerint a fővárosi részvétel egy hosszabb távú szakmai együttműködés kezdete lehet. A szervezet a rendőrséggel fennálló kapcsolatát is tovább erősíteni, hogy a közös szolgálatok még hatékonyabban segítsék a közbiztonságot, írja a Gyöngyös Ma. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best of them, a legjobb zenék. Lassan még a vakációnak is jön az iskola kezdés. Ez a hang nagyon-nagyon közel van. Jövő héten kedden, szeptember 1-én indul az újabb tanév. Addig viszont még lehet egyet strandolni is, akár hétvégén, mert hogy újból 35-36 fok lesz. Napról napra melegebbre készülhetünk. Ma 30 fok körül alakul a maximum. A délelőtt felhősebb, a délután naposabb időt hoz. A kánikulának pedig hétvégén egy újabb hidegfront vet majd véget. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön a TLC dala, a No Scrubs a Besten.
1: Be

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt hiszem, tegnap olvastam a neten, hogy hollywoodi produkció forog majd a Whiskys életéről, és Keanu Reeves játszhatja majd a főszerepet, a következő órában pedig itt lesz Shania Twain, akinek az életéről hamarosan szintén filmet készítenek. És persze jönnek magyarok is, a Csapból is ők folynak majd, Roy és Ádám. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szünetel a kegyeleti ügyintézés Egerben. Rockzenekar és gyermekkórus adott koncertet 60-ban. Országos vadász gyereknap 60-ban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Csütörtökig szünetel a kegyeleti ügyintézés az Egri polgármesteri hivatalban. Az érintett ügyfelek augusztus 28-ától kereshetik fel ismét személyesen az ügyfélszolgálatot. A kegyeleti ügyintézés pénteken délelőtt lesz elérhető a Kossuth Lajos utcában. Az önkormányzat azt kéri, hogy az érintettek ennek figyelembevételével tervezzék meg ügyeik intézését, közölte Eger megyei jogúváros polgármesteri hivatala. Közös koncertet adott a 60-i Treff együttes és a Dalvarásó kórus a Jam Gardenben. A produkcióra már tavasz vége óta készültek. A zenekar és a gyermekkórus közösen alakította ki a dalok felépítését és a több szólamú részeket. Az esten a kórus önálló műsora mellett Treff szerzemények és ismert rock klasszikusok is felcsendültek. A közönség többek között a House of the Rising Sun és a Born to be Wild című számot is hallhatta, a Mese című dalt pedig a teljes kórus együtt adta elő a zenekarral. A közös blokk után a Treff önálló koncertjével folytatódott az este, írja a 60-i hírlap. Egésznapos családi programmal várják az érdeklődőket augusztus 29-én a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az Országos Vadász Gyereknapon a természetvédelem, a vadgazdálkodás és az állatok megismerése kerül a középpontba. A programok között bűvészműsor, látványfőzés, vadászati foglalkozások, pónilovaglás és koncertek is szerepelnek. Fellép többek között Grillus Vilmos, Sing Vicky és a nagymarosi ütősök. A látogatókat állatsimogató, madársuli, solymász és ijász bemutató, valamint vadászkutyás foglalkozás is várja. A rendezvény délelőtt kezdődik, és valamennyi program ingyenes, közölte a 60-i Vadászati Múzeum. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köztük szerelmes párok és magányosak. Csak te meg ilyen Geszti Péter, Péter Fiborik közöse is szól majd nem sokára, és két magányos ballada is, Nana Lónlia, és rögtön itt az óra elején Ékontól a hasonló című Lonely. 5 perccel múlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó pihenést a nyár finisében. Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap 80 éves korában elhunyt a 11-szeres Grammy-díjas énekesnő dalszerző, country legenda Dolly Parton. A hírt családja erősítette meg. Miután rövid időn keresztül tartó bátor küzdelmet vívott a rákkal, Dolly elhagyta a földi életet, áll a hivatalos tájékoztatásban. A család egy rövid szívhez szóló üzenetet is megosztott. Mindig szeretni fogunk. Nem véletlen az üzenet, hiszen Whitney Houston I Will Always Love You című dala idézőjelben csak feldolgozás. Az eredetit 1974-ben Dolly Parton énekelte.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss helyzetjelentés az utakról. Az M3-ason Vásárosnamény felé Füzesabony közelében egy autó a mozgó terelésbe ütközött. A 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. A 44-es főúton lakitelek közelében három autó ütközött, a 29-es kilométernél félpályán halad a forgalom. És baleset történt a 71-es főúton is Balatonalmári és Alsóörs között. Két autó ütközött, a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. A forgalmat helyi utakra terelik. Jó utat, óvatosan, és ha közlekedési infó van, várom 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A

Best FM a legjobb zenék. Szombat este van a diszkóban, és most jön a lassúzós rész. Beyoncé érkezik az Eerie Place-ből augusztus 26-án szerdán. A nap első fele felhősebb, a délután naposabb lesz, 30 fok körül alakul a max

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Augusztus 26 szerda, friss hírei jönnek, aztán a hét közepén már alig várjuk a szombatot. Kanye Williams-szel. És énekel Kálai Szanders András is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Medve járható Teger határában. Fiatal játékosokra épít a Van Eger női csapata. Unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Medvére utaló nyomokat találtak Eger közelében a Galagonyás dűlő térségében. A területen két hiú is eltűnt. A jelenlegi feltételezések szerint az állatokat egy nagy ragadozó vihette el. A nyomokat szakemberek vizsgálják, ezért egyelőre nem jelenthető ki biztosan, hogy valóban medve járt a környéken. Wagner Ákos polgármester fokozott óvatosságot kér azoktól, akik a város külterületén kirándulnak vagy mezőgazdasági munkát végeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki nagy ragadozóra utaló nyomot észlel, ne közelítse meg az állatot, hanem értesítse az illetékes hatóságokat. A környéken élőket arra is kérik, hogy házi állataikra fokozottan figyeljenek. Jelentősen átalakult a Van Eger női vízilabda csapatának kerete a következő bajnoki idényre. A tavalyi negyedik helyezett együttestől több meghatározó játékos távozott, helyükre pedig elsősorban az egri utánpótlásból érkeznek fiatalok. Más kluboktól eddig ketten csatlakoztak a csapathoz, Bárány Lilla a harmadik kerületi TV-től, Molnár Daniella pedig Szentesről tért vissza nevelő egyesület. Az együttest Jászberényi Gábor irányítja, aki szerint a legfontosabb cél a felsőházba kerülés. A fizikai felkészülés jelentős részét már elvégezték, most a taktikai és technikai elemek gyakorlása került előtérbe. A fiatalok közül többen az utánpótlás válogatottakban is szerepelnek, Sóti Lili például Európa-bajnoki címet szerzett az U20-as nemzeti csapattal, írja Heol. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ezek pedig ebben az órában a Faith No More Easy, a Bon Funk MC-től a Freestyler, itt lesz a Freemasons, Spike a Respect-tel, az órát pedig a Black Legend-dala indítja. You See the Trouble With Me, 5 perc elmúlt 10 óra, augusztus 26, szerda, Izsó, Natália napja nekik és a szülinaposoknak is. Lehet dobni egy üzenetet 20-55-55-155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Szerdé címmel Kenny Williams dala folytatja, és mini szombat minden nap, ha úgy tetszik itt a Besten. A Night Shift-ben az ezredforduló legnagyobb kedvencei szólnak minden nap más-más stílusban. Ma szerda van, úgyhogy a házigazda 6-tól White-ba is, aztán majd 7-től DJ Effendi is. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit mixeli. I'm happy.

0: Yeah, come on. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Dog Child. Big Rocker.

0: Best FM-ben a legjobb zenék, friss közlekedési információk. A 71-es főúton Balatonalmádi és Alsóörs között korábban két autó ütközött a 28-as kilométernél teljes útzárban, a forgalmat helyi utakra terelik. Az M3-ason Vásárosnamény felé Füzesabony közelében egy autó a mozgó terelésbe ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot zárták le, és dolgoznak az M0-áson a Csepeli szakaszon, a belső sávon a 22-es kilométernél lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az anonim alkoholisták ülése helyett a nagy nyilvánosságot és a rajongókat választott Ed Sheeran, amikor nyíltan vallott alkoholizmusáról a Bad Habits című dalban. Bad habits lead to ő is itt lesz a délelőtt utolsó órájában, amelyben biztosan hozom Ákos dalát is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Estére elérheti maximális teljesítményét a paksi atomerőmű. Tűzoltókat küldött hazánk Szerbiába segítségül. Naposabbra fordulhat az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott munkájáért. Tűzoltókkal és eszközökkel segíti hazánk Szerbiát az erdőtüzek megfékezésében. A magyar kontingens Kecskemétről indult útnak. A segítségnyújtásban 12 hivatásos tűzoltó és 4 speciális jármű vesz részt. Más uniós országok is csatlakoztak. Csehországból például 2, Romániából és Szlovákiából 1-1 tűzoltó helikopter érkezett, illetve német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak. Szerbiát súlyos erdőtüzek sújtják, a Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektárnyi terület égett le, és másutt is pusztítanak a lángok. Egy Krajevo közelében lévő hegységben a legrosszabb a helyzet, ott a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst is nehezíti az oltást. Kiesett egy kisgyerek reggel egy panelház ablakából Szegeden, a kicsi a helyszínen meghalt. A vizsgálat zajlik, a rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok az ország legszebb tájait bejárva felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, naposra fordul az idő, de itt-ott azért maradhatnak tartósabban felhős részek is. Keleten, északkeleten, majd később az Alpok alján néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Késő este 16-23 fok várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Robbie Williams-től, Whitney Houston-tól, nem sokára az NSYNC-től, de mindenek előtt a Fugees-től. Killing Me Softly, 4 perc elmúlt 11, hello! Jó munkát, jó utat, jó pihenést, ha még a nyár finisében a szabadságolós hét telik. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. 14 évvel halála után valóra vált Whitney Houston álma, Barbie lett az énekesnőből. A Bece nevén csak hangként emlegetett énekesnő előtt tiszteleg a Mattel legújabb Barbie babája, amely a 2012-ben elhunyt zenei legenda előtt állít emléket. A figurát az énekesnő születésének 53. évfordulója alkalmából dobták piacra, ezzel egy régi dédelgetett álmot váltva valóra. A limitált gyűjtői darab Amerikában $60, nagyjából 19 ezer forintba kerül, de a hazai webáruházak kínálatában ennél valamivel magasabb áron érhető el. Jön az I'm Every Woman a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM-ben a legjobb zenék, friss közlekedési infók, az M1-esen Budapest felé a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél lassul le a pálya, sok járműnek a besorolás okoz nehézséget, emiatt az átterelt sáv korlátozottan elérhető. Dolgoznak az M0-as, M5-ös felé vezető oldalán az M4-es csomópont és Ecser-Maglód csomópontok között, több mint 3 kilométeres a dugó ott. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyors váltás a hírek alatt a stúdióban megérkezett Majoros Rita. Nelly Furtado dalával indítja a délutánt, én jó étvágyat kívánok, és azt is, hogy holnap is találkozzunk. Mákszem Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Oktató videó készült a webes nyugtaadat szolgáltatásról. Daganatos betegségben halt meg Dolly Parton. A felhők közül a legtöbb helyen előbb újik a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Kiesett egy kisgyerek reggel egy panelház ablakából Szegeden. A Délmagyar úgy tudja, a 10. legfelső emeletről zuhant ki. A kisfiú a helyszínen meghalt. A vizsgálat zajlik, a rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk. Gólyáink is a megszokottnál jóval előbb repültek el, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekes 80 éves korában tegnap hunyt el. Képviselője közölte, a sztár rövid bátor küzdelmet vívott a rákkal, a Nashville-i kórházban halt meg. A művésznő pályafutása alatt 11 Grammy-díjat kapott, csillaggal jutalmazták a hollywoodi hírességek sétányán, és a rock and roll hírességek csarnokába is beiktatták. A felhők a legtöbb helyen szakadoznak majd és hagyják érvényesülni a napot. Keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján viszont néhol jöhet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok pedig 28 és 34 fok között alakulnak. Ilyesmire készülhetünk pénteken is, napközben a levegő 29-37 fokig melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma délután is igazi felejthetetlen slágerek jönnek a 90-es 2000-es évek legjobbjai. Én Majoros Rita vagyok, én pörgettem őket egész délután 6 óráig, úgyhogy tartsanak velem. És mondjuk Sillel jön a Kiss from a Rose. Itt lesz majd Jessie J is, jön az OMC és a How Bizarre, most pedig Nelly Furtadóval indulunk. Turn of the Light, itt a Best FM-en. Legyen szép napjuk!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy jól telt eddig a kedd, és hogy velem töltik a következő néhány órát, vagy legalábbis egy-egy dal erejéig itt maradnak velem ezen a frekvencián. Mostanában olyan furcsán kelek reggel, mert hogy amikor éjfél után alszom el, és mindegy, hogy mikor kelek, de éjfél után alszom el, fél egy-egy óra körül, szóval még csak nem is hajnalban, olyan nyomott vagyok reggel, minthogyha kb. Semmit nem aludtam volna, pedig én egy nagyon jó alvó embernek tartom magam, és egyébként magával az alvással nincs is bajom, bárhol, bármilyen körülmények között el tudok aludni, de valahogy mostanában ezt vettem észre, hogy belekerültem abba a korba, és erről egyáltalán nem akarok vitát nyitni. Amikor már úgy egyszerűen az embernek a hétköznapok nehezebben mennek, amikor éjfél után alszik el, és én viszont az a típusú milleniál vagyok, aki egyáltalán nem akarom elfogadni, hogy múlik az idő. Na de a önöknek, hogyha van valami jó kis tippjük erre, hogy az ember úgy fitten, kicsattanóan ébredjen, mondjuk oké, a 8 óra alvás, és hogy időbe kelljen lefeküdni ezen kívül, akkor nagyon-nagyon várom ma délután, de természetesen közlekedési információkat is hozok, napkérdését is, mindenféle érdekességet, és természetesen a legjobb zenéket is, úgyhogy megyek tovább az OMC-vel, jön a How Bizarre, itt lesz Jessie J is, most pedig Soláma indítja a következő perceket, én pedig indítom a délután, tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenéjék. Ma is utazhatunk együtt, hozom a legfrissebb útinfókat, mint hogy az M0-ás autó déli szektorában a csepeli szakaszon takarítás folyik a belső sávon. A 22-es kilométernél legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson szintén, de a keleti szektorban az M3-as autópálya felé a Javítják csömör közelében a korlátot. A 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy itt is torlódás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután is számítok önökre, számítok az információikra, és balesetmentes közlekedést kívánok. Na meg jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon köszönöm a tippeket, hogyan tudok reggel igazán energikus lenni és csak úgy kipattanni az ágyból, ha gondolják, megosztom önökkel a következő órában, de csak a legjobb zenék után, hiszen pár perc és délután egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána itt lesz majd a Cardigans és Tom Jones dala Burning Down the House. És zenél meg Lök Hübeg is a Kozmix-szal, itt lesz a kis világ.
2: Ahol benned él, egy kis világ, ahol minden szép és jó talán, és képzeld el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Este már teljes kapacitással termelhet a Paksi atomerőmű, elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Csak néhol jöhetnek záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a Paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott munkájáért. Jelenleg 3 blokk teljes kapacitással a 4. félgőzzel termel Pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Orvosi fecskendővel fenyegetőzve raboltak ki egy dohányboltot Salgótarjánban. Egy maszkos férfi még augusztus 18-án este követelte így a bevételt az üzletben. Az alkalmazott megijedt és 124 ezer forintot adott át neki a kasszából. A rabló a pénzzel elmenekült. A rendőrök azonban rátaláltak a 37 éves szalmatercsi férfira. Hétfőn vették őrizetbe. Ritka égi látványosságban lehet részünk, péntek hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Utolsó könyve tavaly jelent meg. Reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában halt meg. Nádas Péter 83 éves volt. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, naposra fordul az idő, de itt-ott azért maradhatnak tartósabban felhős részek is. Keleten, északkeleten, majd később az Alpok alján néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Késő este 16-23 fok várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk, lassan 5 perccel megy tovább a délután. Szép szerdát mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában meghallgatjuk Iszlárok dalát, jön a Rise Up, na azzal aztán garantáltan felpörgünk, akár még így ebéd után is, de jön majd a Counting Crows, egy kicsit megidézzük Shrek-et, most pedig Lady Gaga-val és a Paparazzival indul az óra. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék. Tegnap érkezett a hír, hogy elhunyt Dolly Parton, Emmy, valamint többszörös Grammy-díjas amerikai country és pop énekesnő, dalszerző, a country zene királynőjének tartották, és nagyon sok ismerősöm is megosztotta akár egy-egy dalát, vagy egy-egy filmjelenetet az énekesnő repertoáriából, és arra gondoltam, hogy hozzá kapcsolódik, és igazából a nagy ikonokhoz és hírességekhez a nap kérdése. Ki volt az, akiről azt gondoltuk, hogy örök élni fog, és hogy olyan nagy ikonnak tartottuk, vagy akár tartjuk a mai napig, hogy akár mondjuk meg is rendített minket a halála, vagy hogy amikor megtudtuk, hogy már nincs velünk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttek ide ezek a nagy ikonok, annak idején Freddie Mercury, vagy akár mondjuk Prince, vagy George Michael halála azért szerintem elég sok rajongót sokként ért, vagy legalábbis megrendített, úgyhogy jöhetnek ezek a nagy ikonok. És persze egy-két kellemes és jó, szép gondolat róluk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát várom az üzeneteket. Az Yves Larocque féle Rise Up-ot pedig már hozom is, hogy egy kicsit azért felpesdítsük ezt a délutánt, de előtte itt a Love Message a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorában a Csepeli szakaszon folyik a takarítás a belső sávban, a 22-es kilométernél jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M0-as keleti szektorában az M3-as autópálya felé korlátot javítanak Csömörnél, a 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni. És szintén az M0-ason a keleti szektorban, szintén az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tarcsa közelében az 55-ös kilométernél, a külső sáv le is van zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, balesetet lát, vagy akár útszűkületről tud, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Wolfkati énekelte, hogy vár a holnap, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, aztán indul majd a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart dallal az óra. És táncolunk a Desperado-val is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Oktató videóval segítik a webes nyugtaadat szolgáltatást. Órákra egy körhinten rekedtek az utasok Hamburgban. A legtöbb helyen naposabbra fordul majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddignél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok az ország legszebb tájait bejárva felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat.
1: Órákra a magasban rekedtek egy vidámparki körhinta utasai Hamburgban. Az eszköz tegnap késő este műszaki hiba miatt egyszer csak megállt, 23 ember lengett rajta, mint egy 30 méteres magasságban 3 órán át, mire megjavították. Éjfél után nem sokkal a körhinta újra beindult, és az utasok sértetlenül a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak szállni. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Reggel 8 órakor gombosszegi otthonában halt meg. Nádas Péter 83 éves volt. A felhők a legtöbb helyen szakadoznak majd és hagyják érvényesülni a napot. Keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján viszont néhol jöhet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok pedig 28 és 34 fok között alakulnak. Ilyesmire készülhetünk pénteken is, napközben a levegő 29-37 fokig melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is jönnek a szerda délután felejthetetlen slágerei, mint a Salt & Pepa és a Supp, vagy éppen a Desperado és a Táncol. Én Majoros Rita vagyok, már pörgetem is őket, de nem hagyom ki 50 Cent dalát sem, jön a PIMP. A Black Eyed Peas pedig már indítja is az órát, jön a Don't Funk With My Heart. Szép szerdát mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Melyik az a híresség, akiről azt gondoltuk, hogy örök élni fog, és megdöbbentett bennünket a halála? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Zoli pedig azt írja, hogy Kobe Bryant halála döbbentett meg a legjobban. Gyerekkorom óta néztem a meccseit, és számomra ő jelentette azt, hogy tehetséggel és elképesztő akaraterővel meddig lehet eljutni. Nagyon fiatalon ment el. Ha jól tudom, akkor 2020. januárjában egy helikopter szerencsétlenségben halt meg, azt hiszem 42-43 éves volt, tehát minden idők egyik legjobb kosarasa, az már egyszer biztos. Írt Gabi is, hogy Diana hercegné halála. Akkor még gyerek voltam, de emlékszem, milyen döbbenet volt mindenhol. Olyan embernek láttam, aki próbált

közel kerülni az emberekhez, és emiatt sokan szerették, és egyébként a mai napig így van szerintem. Orsi azt írja, Freddie Mercury annyira különleges előadó volt, hogy szerintem 100 év múlva is ismerni fogják a nevét. A Queen dalai pedig olyanok, hogy egyszerűen lehetetlen nem együtt énekelni velük. Ha szeretjük egyébként a Queen dalokat, ha nem. Úgyhogy ezt teljesen aláírom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még hasonló üzenetek. Melyik az a híresség, akiről azt gondoltuk, hogy örökké velünk lesz? Miközben zenéket hallgatunk itt a Best FM-en, hiszen utazunk tovább a 90-es, 2000-es évek legizgalmasabb slágerei között. Úgyhogy jön egy igazán energikus, vérbeli 90-es évekbeli dance, hip-hop, funky sláger. Ez pedig nem más, mint a Do You Wanna Get Funky a CNC Music Factory-tól. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, akár hova is, remélem, hogy már mondjuk munkából hazafelé délután 2:30 után. Azt írja Tamás, hogy a keleti pályaudvarnál a Barostéren figyelni kell, mert baleset történt, úgyhogy Budapesten ott kell egy kicsit óvatosabban vezetni, de figyelni kell a Lajos utcában is, ezt többen is írták a hallgatóink közül, méghozzá a Galagonya utcai kereszteződésnél. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Folytatódik a takarítás az M0-as autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya irányában, a csepeli szakaszon, a belső sávon, a 22-es kilométernél több kilométeres a torlódás. Aztán az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött Nagy Tarcsa közelében, az 55-ös kilométernél még mindig zárva a külső sáv. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést. Vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Korábban kezdődött a szüret a mátrai borvidéken. Budapesten teljesítettek szolgálatot a gyöngyösi polgárőrök. Sok szabadidős helyszínen tapasztaltak jogsértést. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A meleg és aszályos nyár miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret a mátrai borvidéken. A szőlőfajták gyorsabban érnek, ezért a termelőknek rövidebb idő alatt kell több szőlőt megfelelő állapotban a pincékbe juttatniuk. A borvidék több mint 5000 hektárján termesztenek szőlőt, a szüret pedig már nagyjából a felénél tart. A legkorábban érő írsai olivér szedését a legtöbb gazdaságban már befejezték. Jelenleg főként a Muscat O'Tonnell és a Riesling Silvani kerül sorra, de több helyen már a szürke barátot és a leánykát is szedik. A borászatoknak gyorsan kell feldolgozniuk a termést, hogy megőrizzék a szőlő minőségét és aromáit, írja a Gyöngyös Ma. A fővárosi augusztus 20-ai rendezvények biztosításában segítettek a gyöngyösi polgárőrség tagjai. A helyi önkéntesek a zuglói polgárőrökkel közösen láttak el szolgálatot, miközben megismerhették a nagy létszámú rendezvények biztosításánál alkalmazott budapesti módszereket is. A megszerzett tapasztalatokat később a gyöngyösi szolgálatok során is szeretnék hasznosítani. Medve Orsolya, a helyi polgárőrség elnöke szerint a fővárosi részvétel egy hosszabb távú szakmai együttműködés kezdete lehet. A szervezet a rendőrséggel fennálló kapcsolatát is tovább erősítené, hogy a közös szolgálatok még hatékonyabban segítsék a közbiztonságot, írja a Gyöngyös Ma. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes szerda délután mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Roli Csek Judit vagyok. Folyamatosan az az érzésem, hogy elered az eső, ez olyan, mint hogyha esni akarna. De a közelünkben nincs eső, ettől függetlenül még lehet. Jelenleg 27 fok van itt Tegerben. Hozom a dalokat, itt van Madonna.
0: 100,7 Best

15 óra 24 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 27 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Tegerben. Ez teljesen jónak mondható ahhoz képest, ami az országban van. Hogyha elmegyünk a keleti csücsökbe, az észak-keleti csücsökbe, ott éppen csapadék is van. 23 fokot mutatnak a hőmérők. Ha átugrunk, hát inkább azt mondom, hogy a Dunán túlon mindenhol 30 fok fölötti hőmérsékletek, itt nálunk a keleti országrészen, a déli, a nagyon-nagyon déli országrészben ugyancsak 30 fok fölötti hőmérsékletek, de a 33 megállítja. Na ez nem marad így, mert hogy átvonult az a kettős front fölöttünk, ami nem igazán tudta a hőhullámot megtörni. Talán érezhetünk belőle, mert tényleg itt vagyunk 30 fok alatt, de az országban nagyon-nagyon sok helyen megmaradt a 30 fok fölötti hőmérséklet, arról nem is beszélve, hogy a következő napokban pedig jön egy újabb melegedés. Pénteken már 30 fok fölött lesz a hőmérséklet itt nálunk Egerben is, és képzeljék el, hogy vannak olyan vármegyék, mi nem tartozunk bele, Heves vármegye, viszont vannak olyan vármegyék, amelyek narancssárga riasztást kaptak péntekre, ez pedig a magas középhőmérséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy náluk a napi középhőmérséklet 27 Celsius fok fölött alakulhat. Hát, hogyha most röviden kellene tömören, mi sem fogunk fázni péntektől egészen keddig a 30 pluszos hőmérsékleteinkkel, de nem úgy látom, és több oldalt is megnéztem, hogy 40 fokot mutatnának a hőmérők itt Egerben vagy a környéken. Ez egyenlőre még sehol sem mutatkozott, és szerintem nem csak én, hanem többen örülnek is neki, hogy nem kell 40 fokokat mérnünk itt a következő napokban. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, de addig újból dalok, itt van például most a Five, a Best.

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Nagyon sok helyen láttam, és nagyon sokan kitették a kutyusokat a közösségi oldalakon, mert hogy ma van a kutyák világnapja, de egy picit azért nézzük meg, hogy ez az augusztus 26-a hogyan is lett a kutyák világnapja. Az egészet egy amerikai állatvédő kezdeményezte még 2004-ben, és azért választotta augusztus 26-át, mert 10 éves korában ezen a napon fogadta örökbe a családja az első kutyáját. Az eredeti cél nem pusztán a kutyák ünneplése volt, hanem az örökbefogadás népszerűsítése, a menhelyi kutyák helyzetére való figyelemfelhívás, valamint a szolgálati és munkakutyák megbecsülése. De még 2004-ben azt láttam, hogy National Dog Day-nek hívják, aztán utána évek múlva már International Dog Day lett, tehát nemzetközi kutyanap, világszerte használják az augusztus 26-át. Én szívesen veszem a kutyusos fotókat, már csak azért is, mert az én Popikám is egy kis befogadott kutyuska. Na nézzük, miről híres még a mai nap. Névnaposok, el ne felejtkezzünk róluk, a Natáliákról és az Izsókról. Főfő névnaposok, Cseke, Csekő, Margit, Natali, Natasa, Noella, Rita, Ritta, egy tével, két tével, Szellő, Szellőke, Tália és Zamfira nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig. A Natália latin eredetű név, a jelentése születésnap, Jézus születésnapja kifejezésből, humorban gazdag, vidám természetű, a család fontos számukra, nagyon jó anyává válhatnak, de csak is az anyagi háttér megteremtése után jöhet számításba a nagyobb család. Azt mondja a számmisztika a Natália név elemzése után. Az Izsó egy férfi név, az Ézsau név régi magyar formája, az Ézsau héber név, a jelentése nyers, szőrös, igazi tréfamesterek, akiket a remek humor jellemez, mivel ők is szívesen segítenek másokon, nekik is segítőkezet nyújtanak sokszor az ismerősök, elítélik a törvénytelenséget, elég szerencsés kézzel nyúlnak a dolgokhoz az Izsók, ezt mondja a numerológia. A kutyusok közül a Borcsa és a Mózes nevűek, a cicák közül a Bolhazsák és a Cinkapanna nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Janka nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jön a nagykönyv, amiből megtudjuk, hogy mi jellemző azokra a szüzekre, akik augusztus 26-án látták meg a napvilágot. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon diplomatikus, barátságos, türelmes emberek. A hibáik, hogy nagyon sokat fontoskodnak, és sokszor passzívak. Az egészségi állapotuknál a koleszterin szintre érdemes odafigyelniük jobban, hivatás munka résznél pedig azt írják, hogy kiválóak felfedezőnek, sebésznek, vagy éppen kritikusnak bármivel kapcsolatban is. És akkor jöjjenek név szerint a születésnaposok. Gólya Lászlót Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, minden szépet és jót neki, jó egészséget. Ma van Vámos Csabának is a kéményseprők kéményseprőjének a születésnapja, neki is minden szépet és jót. Ma ünnepel Vanó Huszár Enikő is születésnapot, Isten éltesse. Berecki János is születésnapot, jó egészséget neki. Szántó Magda Evelinről se felejtkezzünk el, mert neki is ma van a születésnapja. Illés Andrásnénak egy nagy-nagy puszi. Remélem, hogy itt van fél füllel, egész füllel, két füllel. Sok-sok puszi neked, Isten éltessen. Ma van Kovács Györgynek is a születésnapja, jó egészséget. Ma ünnepel Dósa Tünde is születésnapot, minden szépet és jót, és ma van Szemerédiné kis Enikő Ildikónak is a születésnapja. Puszillak téged, és ha bárkit kihagytam, jelezzék. Jön Mark Ronson és Amy Winehouse itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik augusztus 28-án este 6 órától a Máraiban, immáron 28. alkalommal zenés parádé Mazsoret show műsor, az Egri Mazsoret Egyesület és a Szihalmi Fúvósok közös show műsora ez. A műsor keretében az Egyesület 130 tanítványa bottal, szalaggal, pomponnal, kis és nagy zászlóval ad ízelítő tudásából, melyet a Szihalmi Fúvósok hangulatos élőzenei kísérete egészíti ki. Sötétedéskor pedig előkerülnek a világító botok, melyekkel látványos műsorszámot varázsolnak a lányok a színpadra. Augusztus 28-án este 6 órától zenés parádé Mazsoret show műsora Máraiban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Szünetel a kegyeleti ügyintézés Egerben. Rockzenekar és gyermekkórus adott koncertet 60-ban, országos vadász gyereknap 60-ban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Csütörtökig szünetel a kegyeleti ügyintézés az Egri polgármesteri hivatalban. Az érintett ügyfelek augusztus 28-ától kereshetik fel ismét személyesen az ügyfélszolgálatot. A kegyeleti ügyintézés pénteken délelőtt lesz elérhető a Kossuth Lajos utcában. Az önkormányzat azt kéri, hogy az érintettek ennek figyelembevételével tervezzék meg ügyeik intézését, közölte Eger megyei jogúváros polgármesteri hivatala. Közös koncertet adott a 60-i Treff együttes és a Dalvarás Show kórus a Jam Gardenben. A produkcióra már tavasz vége óta készültek. A zenekar és a gyermekkórus közösen alakította ki a dalok felépítését és a több szólamú részeket. Az esten a kórus önálló műsora mellett Treff szerzemények és ismert rock klasszikusok is felcsendültek. A közönség többek között a House of the Rising Sun és a Born to be Wild című számot is hallhatta, a Mese című dalt pedig a teljes kórus együtt adta elő a zenekarral. A közös blokk után a Treff önálló koncertjével folytatódott az este, írja a 60-i hírlap. Egésznapos családi programmal várják az érdeklődőket augusztus 29-én a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban. Az országos vadász gyereknapon a természetvédelem, a vadgazdálkodás és az állatok megismerése kerül a középpontba. A programok között bűvészműsor, látványfőzés, vadászati foglalkozások, pónilovaglás és koncertek is szerepelnek. Fellép többek között Grillus Vilmos, Sing Vicky és a nagymarosi ütősök. A látogatókat állatsimogató, madársuli, sojmász és ijász bemutató, valamint vadászkutyás foglalkozás is várja. A rendezvény délelőtt kezdődik, és valamennyi program ingyenes, közölte a 60-i Vadászati Múzeum. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Vigyázzanak a Tárkányi elágazónál, az Egri út végén, a szintkülönbségekre, az út felmarásnál, csak óvatosan. Jön a Follow the Flow, elsőként pedig itt van a Bon Jovi a Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: Ez a 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dacia.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Augusztus utolsó hétvégén háromnapos búcsúi programsorozattal várják az egrieket Lajosvárosban. Augusztus 28-a és 30-a között a Szent Lajos király templomban és a templomkertben szentmisé, kiállítás, filmvetítés és családi programok követik egymást. Pénteken délután megnyílik a fiatalok védőszentjéről Szent Kárló Akutiszról szóló kiállítás filmvetítéssel. Szombaton 9:30-tól benépesül a templomkert, főzőcske, közös ebéd, ügyességi versenyek, ugrálóvár és kézműves programok várják a családokat. Este 17:30-től Birincsik Marcival zenés-táncos búcsúi köszöntő kezdődik. Vasárnap, Szent Lajos király ünnepén 11 órakor tartják a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A gyümölcsök érésével megkezdődik a párlatfőzés időszaka. Sokan saját maguk készítik el a párlatot, ehhez azonban nem csak a megfelelő szaktudásra, hanem a szabályok ismeretére és betartására is szükség van. A Nemzeti Adó és Vámhivatal összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat, erről beszél most nekünk, hozza a legfontosabb információkat dr. Paskujné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense.
1: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki betöltötte a 18. életévét, gyümölcsöt termeszt és saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készít párlatot. A jövedéki jogszabályok szerint egy háztartás egy adott évben vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként készíthet, vagy készítethet párlatot. Tehát ez azt jelenti, hogy nem lehet ugyanabban az évben főzdében is főzetni, és otthon is főzni párlatot. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedéki adómentesen. Az éves kedvezményes mennyiség háztartásonként számítandó, ami azt jelenti, hogy hiába él egy háztartásban több magánfőző, nem lehet összeadni a kedvezményes mennyiséget. A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját tulajdonú vagy társ tulajdonban lévő desztilláló berendezéssel készíthető. A desztilláló berendezés megszerzésekor azt a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, és bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell. A desztilláló berendezés birtoklásához nem szükséges külön jövedéki típusú engedély, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, és egy esetleges ellenőrzésnél azt be kell tudni mutatni. A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a NAV-hoz. A bejelentés megtehető papír alapon és elektronikusan az online nyomtatványkitöltő alkalmazás használatával az ONYÁN keresztül. A párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV J37-es jelű űrlapon kell bejelenteni. A főzés szándékát pedig a párlat előállításának megkezdése előtt kell bejelenteni a NAV J49-es jelű nyomtatványon. A lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál kell a bejelentést megtenni. Ez alapján a NAV magánfőzött párlat származási igazolást állít ki, amely igazolja az elkészült párlat jogszerű eredetét. Ha valaki több párlatot állított elő, mint amit bejelentett, de annak mennyisége nem haladja meg a 86 litert, akkor a különbözetről a tárgyév végéig tájékoztatni kell a NAV-ot a NAV J49-es jelű nyomtatványon. Az évente előállítható 86 liter párlat mennyiség túllépését pedig szintén be kell jelenteni. Fontos tudni még, hogy a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, a családtagjai és vendégei által fogyasztható, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett.
0: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskujné Pivko Mónikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Gasztronómia, családi programok és koncertek. Augusztus 29-én szombaton ismét jön a Felnémeti Gasztronómiai Fesztivál. A helyszín a volt Bervai finomszerelvénygyár modellező pályája az Apátfalvi utca végén. A 9:30-es kapunyítást követően gasztronómiai verseny, helyi közösségek bemutatói és egész napos családi programok várják a látogatókat. Lesz kutyás bemutató, arcfestés, lovagoltatás, ugrálóvár és a rendőrségi kressz ügyességi verseny is. Délután 2-kor eredményhirdetés, majd átadják a Felnémet kiváló polgára címeket. 5 órától pedig a zenéje a főszerep. Érkezik a Forev Club, 6 órától Csonka András, este 7-től pedig az Inga járat ad koncertet P-Mobil, P-Box és Dinamit feldolgozásokkal. Felnémeti Gasztronómiai Fesztivál augusztus 29-én. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Medve járható Teger határában. Fiatal játékosokra épít a Ván Eger női csapata. Unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Medvére utaló nyomokat találtak Eger közelében a Galagonyás dűlő térségében. A területen 2 hiú is eltűnt. A jelenlegi feltételezések szerint az állatokat egy nagy ragadozó vihette el. A nyomokat szakemberek vizsgálják, ezért egyelőre nem jelenthető ki biztosan, hogy valóban medve járt a környéken. Wagner Ákos polgármester fokozott óvatosságot kér azoktól, akik a város külterületén kirándulnak vagy mezőgazdasági munkát végeznek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki nagy ragadozóra utaló nyomot észlel, ne közelítse meg az állatot, hanem értesítse az illetékes hatóságokat. A környéken élőket arra is kérik, hogy házi állataikra fokozottan figyeljenek. Jelentősen átalakult a Ván Eger női vízilabda csapatának kerete a következő bajnoki idényre. A tavalyi negyedik helyezett együttestől több meghatározó játékos távozott, helyükre pedig elsősorban az egri utánpótlásból érkeznek fiatalok. Más kluboktól eddig 2 csatlakoztak a csapathoz, Bárány Lilla a 3. kerületi TV-től, Molnár Daniella pedig Szentesről tért vissza nevelő egyesület. Az együttest Jászberényi Gábor irányítja, aki szerint a legfontosabb cél a felsőházba kerülés. A fizikai felkészülés jelentős részét már elvégezték, most a taktikai és technikai elemek gyakorlása került előtérbe. A fiatalok közül többen az utánpótlás válogatottakban is szerepelnek, Sóti Lili például Európa-bajnoki címet szerzett az U20-as nemzeti csapattal, írja Heol. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet azonban a hatóság soha nem tesz. Ma keleten, északkeleten lehet helyenként kisebb esőzápor, majd napközben több órás napsütésre számíthatunk. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Ma és holnap 27-29 fok lehet a nappali maximum, éjjel 12-18 fokig hűl le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, hogyha bármilyen információik vannak az utakról, 0620-355-6555-ös írjanak vagy hívjanak. Kezdünk, itt van elsőként Naughty Boy és a La La La 100,7-en.
0: 100,7 Best FM.

0: nem kopik.
1: 17 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Ránéztem a viharjelző rendszerekre, amit egyébként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság üzemeltet. A katasztrófavédelem.hu oldalon bárki megnézheti. A Tiszatónál elsőfokú figyelmeztetés van, elsőfokú viharjelzés érvényben jelen pillanatban. Ha abba az irányba indulnak, Senisszel folytatjuk itt a Besten.

0: a legjobb zenék.
1: Milyen szakmát érdemes választani? Hol lehet tovább tanulni? Milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiac? Szeptember 4-én pénteken 10 és délután 3 óra között ezekre a kérdésekre is választ adhat a Szakmakör 5.0 rendezvény itt Egerben, az Eszterházi téren. Egy helyen mutatkoznak be a pályaorientáció, a szakképzés, a felsőoktatás, a felnőtt képzés és a foglalkoztatás szereplői. Lesz pályaorientációs tanácsadás, szakma bemutató, tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről, de aktuális állásajánlatok, toborzópontok és interaktív programok is várják az érdeklődőket. Szakmakör 5.0 szeptember 4-én pénteken itt Egerben, az Eszterházi téren. A belépés díjtalan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift. Ma pop stílusú dalokat hallunk 6 és 8 óra között White Boy-tól és Effendi-től. Én pedig búcsúzom. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Meglátogatta a sérült Gripen pilótát a köztársasági elnök. Pénteken Szaharai Por érkezik. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátorüzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem biztosította megfelelően a szükséges védőeszközöket, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Amíg a szabálytalanságokat nem szüntetik meg az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. A vállalat jelezte, vizsgálja a nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában. Embercsempészt fogtak el a rendőrök Somlóvásárhelynél. Az ukrán férfi kocsijában 6 illegális bevándorló volt, egyiptomi és szaúd-arábiai állampolgárok. Nem tudták magukat igazolni, és azt sem, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. A Vas megyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben. Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekesnő 80 éves korában tegnap hunyt el a Nashville-i kórházban. A sztár pályafutása alatt egyebek mellett 11 Grammy díjat kapott, élete során számos jótékonysági kezdeményezést támogatott. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

FM Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre. Jó, tehát Best FM Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620-55-55-155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: rounds. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Holdfogyatkozást csodálhatunk a héten. Halálos áldozata van a nyugatnílusi vírusnak Hollandiában. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbökhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük a nyugati horizonton, teljesen szabad szemmel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk.
1: Halálos áldozata is van a nyugatnílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig 3 ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Kimaxoltad, kihoztál belőle mindent? Vagy van még valami, hogy feltétlenül nyáron el kell intézni, meg kell csinálni, megfogadtad, nem sikerült, van még rá pár napot,
4: hát
3: csak azért kérdezem.
4: Még mindig nincsen defektív megjelenés, mert kicsik most már aggódom.
3: Évvégéig lőtted
4: be. De az, hogy évvégéig meg kezdek betáblázódni más megjelenésekkel, és akkor meg abban nem fog beleférni már.
3: Hát kérdés, sose lehet tudni, olyat nem lehet egyébként, hogy valamelyik megjelenésedre azt mondja a defektív, hogy vagy az már, ha valahol egyszer megjelenik valami kiadónál, akkor azt már, hogy akkor már az ilyenekkel már nem szoktak foglalkozni.
4: Hát nem tudom már, mi a gyakorlat mostanában.
3: Úgy általában kérdez meg a kiadó.
4: Nem egy, nem kettő, hogy valaki kiadott egy dal, akár saját maga, tehát ilyen szerzői kiadásként, vagy kis kiadón keresztül, és akkor egy évvel később egy nagy kiadó felfedezte valahogy. És akkor azonnal behúzta, és akkor megjelen. Még egyszer ilyen van, előfordult, velem még nem volt ilyen.
3: De majd hogy
4: nem tudom.
3: Effi, én csak egyet kérek, hogy majd ha megtörténik ez a defektív megjelenés, még akkor is álljál velünk szóba, jó?
4: Mindenképpen.
3: Hogy szerdánként gyere, hát az már valami olyan utopisztikus kérés lesz, de ha teljesíteni, nagyon boldog leszek, tehát én csak ennyi, hogy ismeri az még meg az utca.
4: Jó, hát megoldható, nyilván újra kell tárgyalni a
3: felületet. Nem, csak láttam már ilyet, hogy mit tudom én, 10 000 like fölött, tehát vannak ilyen kollégák, akik már meg se ismernek a parkolóba. Persze. Na mindegy, Popis rádiós lágerek, még 8.
4: Akarsz beszélni róla?
3: Nem.
4: Jó.

0: Mersz FM, a legjobb zenék mixben.
1: Na ez vajon mi, AI, vagy újra föl lett énekeltetve, vagy az eredeti?
2: Ez újra föl lett énekeltetve.
1: Igen.
2: David Morales bácsi megcsinálta újra.
1: Jó, gondolom, pénzkérdés az egész, de hogy,
2: persze,
1: de hogy már úgy értem, hogy az eredetihez kísértetésen hasonló énekest szerezzenek.
2: Igen, de ez nem az eredeti.
1: Aha.

0: Vagy van egy énekesed, akivel dolgozol, vagy ha nincs, akkor keresned kell ilyet, és meg kell fizetni. És az drága általában. És az AI-ja pont ezt akarja mindenki kiváltani.
1: Na jó, figyelj, most ezt messziről indulok egy kicsit, de érteni fogod, amit. Múltkor pici lányom megkért, hogy a ilyen-olyan plüsseit, óriás mesekönyv írásban van, és hogy az ilyen-olyan plüssei, hogy ők lesznek, róluk szól a történet, aha, hogy akkor illusztráció a könyvhöz, hogy akkor az ilyen-olyan plüssöket, hogy fotózzuk le, és akkor kérjük meg az AI-t, hogy ilyen rajzos grafikának.
0: Egy karaktereket csináljon belőle.
1: Igen, de vagy igen, tehát hogy a fekete plüss macska, az így legyen jó pofán megrajzolva.
0: Értem, igen.
1: És akkor ott volt ugye a malacka, ugye, egy cimackóból a malacka, és ott egyből visszadobta az AI, hogy ez ugye ez a Disney-s malacka, úgyhogy itt azért ilyen jó szerzőjogi dolgokba ütközhetnénk, úgyhogy nem. Úgyhogy ezt nem csinálja meg.
0: Aha.
1: Énekeseknél, ha te beírod mondjuk promptba azt, hogy már pedig te Chaka Khan hangon szeretnéd azért, vagy George Michael, ha már ő énekel itt alattunk, ott visszadobja? Hát vagy a fizetős verzióknál már ott sem.
0: Tehát ha beírod azt, hogy olyan, tehát azt szeretném, hogy George Michael hangja legyen, azt nem fogja megcsinálni.
1: Bocsánat, de már nem tudja.
0: Nem, emiatt, hogy problémás. Ha azt mondod, hogy George Michael influenced voice, tehát hogy ilyen ihletésű hang, akkor ugye valamit fog csinálni belőle, de például ha beraksz neki egy szöveget,
1: aha,
0: hogy azt kéne egy másik hangon fölénekelni, és az a szöveg egyébként egy létező dalnak a szövege, azt is visszadobja. Tehát azt sem engedi, hogy ez már egy létező.
1: Ez még legalább akkor még ez.
0: De mindegy, én azt gondolom, hogy annyit fog fejlődni ez az AI technika hamarosan, hogy már lesz olyan énekes hang, amit már nem fogsz tudni megkülönböztetni az igazitól.
1: És azt hogy tudni elérni, hogy tehát hogy fogod tudni megkerülni ezeket a jogi dolgokat?
0: Hát, hogyha ha a saját szövegedet akarod fölénekeltetni egy hanggal, az tök jó, az fog működni.
1: Na, de azt lehet a George Michael hangon felénekeltetni mondjuk?
0: Azt meg tudod csinálni, igen. Aha. Hát sőt, hát van olyan zenével foglalkozó oldal, uh-huh, ahol vannak, mit tudom én, van 10 modell, hangmodell, és oda van írva, hogy ez Ariana Grande, ez Lady Gaga, ez izé, és akkor a te hangodat át fogja változtatni arra. Ilyen van. Nyilván nem lesz pont olyan, tehát most nyilván neked nem lesz Ariana Grande hangod, de hát...
1: Ha csak a hangod most imeled.
0: De hasonló, nagyon hasonló lesz.
1: Tehát akkor kvázi a saját dalodat fel tudod idézőben énekeltetni mondjuk akár a Lady Gaga-val is.
0: Akár igen.
1: Neked mikor jelenik majd meg ilyen kis lemezet?
0: Ilyen fölénekelt? Nem tudom. Nem, én ugye más megoldást választottam, tehát én ugye én felkértem egy vokalistát
1: valami Jackson. Michael,
0: ja, már nem, de hogy én kerestem, van egy erre szakosodott oldal, ahol fölvehetsz mindenféle munkákra embereket, például énekesnek, például webgrafikusnak, tök mindent, bármit találsz, ezek ilyen freelancerek, és akkor meg kellett, hogy énekelje ezt meg azt föl, és akkor fölénekli.
1: Így készült
0: az Olgudos.
1: Igen. Tényleg ott mi a helyzet? Olgud vonalon. Szépen pörög.
0: Igen, szépen pörög. Igen,
1: veszik, hogy ezt hallgatják.
0: Igen, meg tök jó arcok játsszák, tehát hogy ugye a külföldiek úgy értem, tehát Magyarországon kevéssé
1: szeretik. Pont ezt akartam mondani, hogy ez a Miller remélem nem hallotta.
0: Hát a Miller a legnagyobb rajongó.
1: Azért mondom.
0: Miller mindent, mindenhol játszik Effendit, úgyhogy
1: így. Mindenhol is.
0: Mindenhol is.
1: Jó van, na Miller majd holnap, Effi viszont még ma, 8-ig pop és rádiós lágerekkel.

0: zenék mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Tényleg, hogy milyen gyorsan megy az idő, hát mennyi, egy hónapja volt? Nem, picit talán több. Foci VB döntő.
2: Hát igen. Igen. És már lement, azóta lement a szuperkupa, és már mindjárt kezdődik a...
1: Már minden, igen.
2: Hát ja, kezdődik a
1: bajnokságot. Na csak már, hogy a Shakirával kapcsolatban jut eszembe, hogy azért azért nagyot ment az interneten, amikor valaki odaírta, hogy akárhogy is nézzük, azért Shakira több VB döntőn megnézt, mint a férje.
2: Aljas.
1: Aljas, de igaz.
2: És ezt én ezt kimondom, és ezt tartom ennek minden felelősségét vállalva, és minden ódiumát viselve, hogy a Vaka-Vaka volt a legjobb VB dal szerintem.
1: Már Shakira VB dalok Shakira közül, vagy összesen VB dalok
2: közül?
1: Egyébként igen.
2: Szerintem az volt, ami annyira betalált, annyira elkapta ezt a
1: feelinget. El is kapta, passzolt is hozzá.
2: Igen.
1: Vaka-Vaka, ez melyik? Ez a németországi VB-hez volt?
2: Várjál, nem tudom, de nem akarok butaságot mondani, de az biztos, hogy...
1: Dehogy is, hát this time for Africa. Hát akkor gondolom az afrikai.
2: Tél afrikai, igen.
1: Igen.
2: A búzálás?
1: Igen.
2: A búzálás? Kemény volt. Na mindent, tehát szerintem az a dal akkor úgy lett találva, hogy az még a mai napig a mondható a legjobb ilyen VB dalnak.
1: Egyébként igen.
2: Ez a mostani, hogy én próbált hajazni rá.
1: Nyilván.
2: Hangulatába, de
1: és
2: nem.
1: És milyen érdekes, hogy mondjuk olimpiai dalokból többet fel tudnál sorolni, nem? Hogy ha nem is feltétlenül, de tudod, hogy mondjuk a One Moment in Time a Whitney Houstontól az olimpiai dal volt, a Queen, a Barcelona, ugye a Montserrat Caballéval, de hogy valahogy mindig próbálkoznak foci VB-re, EB-re, és valahogy...
2: Hát volt Neoton és a Szeúli olimpiár.
1: Nem.
2: Hát ez nem volt hivatalos, de hogy csináltak én albumot a... Megvan Bakeliten otthon a Neotontól.
1: Nem, most rendes dalokra gondolok.
2: Ja, jó. Úgyhogy... Rendes dal volt, tudom.
1: Jó van.
2: Jó, tehát nem hivatalos.
1: Igen. Nem, talán még egyet tudok, az meg szerintem, az meg talán foci EB volt a Junkie XL Little Conversation-re, ugye, amit az Elvis ott nagyon, meg a pipás porszer reklám filmje,
2: azért az nagyon jó volt, igen.

0: DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Más Kanada, az is egy focis himnusz volt. Hol volt az? Valamelyik VB-re íródott, azt tudom, vagy
2: egy kiadó. Nem, hát az egy nagyon régi dalam.
1: Úgy. Igen, de tudom, tényleg, kösz István, hogy ennyire hülyének nézel. Nem, hát amikor megcsinálták a Black Eyed Peas-es verziót.
2: Jaj, bocsánat, csak muszáj volt egyet tűzszentelembe.
1: Tűzszentelem. Na várj, ennek most utána nézek, addig légy olyan kedves, tarts szóval a kedves hallgatókat, mondjuk jó, elérhetőségekkel.
2: Jó, amíg White Boy pötyög, addig elmondom mindenkinek, hogy az összes Night Shift DJ-nek a mixeit a Mixcloud oldalon érdemes keresni. Nekem konkrétan mixcloud.com per DJ FND az elérhetőségem, az összes többi kollégának meg mixcloud.com per az ő DJ neve általában, illetve aki még DJ FND tartalmakat szeretne fogyasztani a social médiában, mindenhol DJ FND, ennyi, nincsen semmi trükkös szó, semmi rejtett apróbetűs rész, így lehet megtalálni.
1: Na kérlek, na, szépen, megtaláltad közben. Igen, 2006-os németországi VB.
2: Akkor neked volt igazad, jó van.
1: Tessék, van adom. Megint. Már megint?
2: Hát, mint mindig. Jó, van, tudom, a szó, amit keresek, az a szakma.
1: Így, Efikém, én a szó, amit keresek, de már meg is találtam a köszönöm, mert ugye ennyi volt az a 60 perc, úgyhogy akkor jövő szerdán várunk vissza tisztelettel szeretettel.
2: De azért végére sírjunk együtt egy kicsit.
1: Jó. Várjál, de várjál.
2: Könnyezünk.
1: Csak hogy hova mész, ami miatt el kell sírni magad.
2: Tönkre.
1: Hova mész zenélni a hétvégén?
2: Hát a rezidenciámra.
1: Na, hát akkor légy kedves. Megyek zenélni. Jó volt így? Jó? Rájöttem, tudod még rájöttem, hogy jövő héten csináljuk, hogy spontán elsírod magad, amikor meghallod a rádióba az általad készített dalt. Amit hát AI-jal csináltál, de mindegy, nem? Az is most TikTokon nagyot megy, ez nem? Hogy így videózod magad, igen, hogy háromra elsírod magad, hogy
3: én tudom, hogy ki játszol zenémet a rádióba.
2: De ilyenben nem voltam, úgy.
1: Még kinek a zenéjét játszottad? Vagy?
2: Nem, hogy az én zenémet játszottam.
1: És elsírtad magad?
2: Nem, azért el nem sírtam magam.
1: Csak nem volt nála telefon.
2: Nem, de most ez komolyan fordítva, az azért meg tudja az embert érinteni, hogy főleg, hogyha még első alkalommal történik ilyen, akkor az tényleg...
1: Csak amikor már előtte három héttel szólnak, hogy... Szóval na! Értem,
2: jó, te nem szereted, amikor valaki kiadja az érzelmeit.
1: Én azt nem szeretem, amikor hülyének néznek embereket a social media keresztül, de ez egy másik történet, ha csak az nem. Na, jövő szerdán találkozom.
2: Oké.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por érkezik pénteken, már ma este elérheti teljes kapacitását a paksi erőmű, elhunyt Nádas Péter Kossuth díjas író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sivatagi por érkezik pénteken. A Hungaromet jelzése szerint a front csapadékot nem hoz sok helyre, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte abban mutatkozik meg, hogy a napsütés szűrtebb lesz, és a napnyugta sárgás-barnás árnyalatot kap. Vasárnap a megerősödő szél kitisztítja majd a levegőt. Az aktuális időjárásról a hírek végén hallhatnak. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter jelezte, reggel 3 blokk teljes kapacitással a negyedik félgőzzel termelt pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább dolgozott, később pedig fokozatosan állították vissza a többi működését is. A vízszint stabilizálása érdekében fenékküszöböt kezdtek építeni, illetve bárkákat is alkalmaztak a Duna érintett szakaszán. Hamis euróval fizette a vacsorát 4 férfi szolnokon, el is fogták őket a rendőrök. Egy gyors étteremben hamis 100 euróssal rendezték a számlát, a bejelentés után pedig egy másik gyors étteremnél fogták el őket. A kocsijukban összesen 17 hamisított 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás miatt hallgatták ki az elkövetőket. Két dolgozó meghalt egy mohácsi üzemben, miután a telephelyen tűz ütött ki egy robbanás miatt tegnap. A fatárolóban történt a baleset, az üzemanyagellátó rendszer tövében a porállagú faanyag gyulladt ki és 15 méteres lángcsóvát vetett. 3 dolgozó sérült meg, 2 életüket vesztették a kórházban, 3. társukért még küzdenek az orvosok. A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor Gombos-Szegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Mostanra már a Pussycat Dolls 3 fősre fogyatkozott, és ez a 3 fő indul hamarosan európai turnéra. Szóval így azért sokkal kiegyenlítettebb a verseny a 3 fős Destiny's Child-dal, mert hogy mindkét zenekar érkezik a következő órában. Sőt, a 5 is megkapja a maga ellenfelét a Backstreet Boys személyében 8 és 9 között itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM. Na, a legjobb zenék. A tudomány jelenállása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt. Hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön. Az I Can't Stop Walk.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Elhunyt Nádas Péter író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk, mondta rádiónknak Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak a legstabilabban táplálékot. Sajnos mostanában.
1: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor Gombos-Szegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenki mindenkivel a legvegyesebb összetételben és létszámban. Sarah Connor TQ-val érkezik, és a Let's Get Back to Bad Boy-a. Brandy Monikával és a The Boys Mine-nal lesz majd hallható 9 és 10 óra között. Tóth Gabi pedig egyszerre két palival, Mayonnal és Shane 54-el, és az éjjel-nappal Budapest betét dalával. Mindez a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Vesztem a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, az ilyenkor szokásos korlátozások lépnek majd érvénybe délután 3-tól egészen éjfélig. Albert Flórián út, Üllői úti felüljárató melletti mindkét oldal, Vágóhíd utca, Könyves Kálmán körút, Nagyváratér környéke, szóval autóval nem megszokásból menjetek arra felé.

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha? Ugye ez egy mindig visszatérő kérdés. Mi lett volna akkor például, ha Brandy nem gondolja úgy, hogy az általa megírt és már felénekelt dal duetben sokkal jobb lenne? Akkor vajon szóló trackként is ért volna ez egy Grammy-t? Vagy ez csak azért lett Grammy-díjas dal, mert hogy aztán felvették a kapcsolatot Monikával és végül egy duettet csináltak belőle? Hát ez pont ugyanolyan nehezen eldönthető kérdés, mint amiről ők is vitatkoznak, hogy akkor most ez a pasi kié is. The Boy Is Mine, Brandy és Monika érkezik itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

Itt a FM, a legjobb zenék. Az ember joggal gondolná azt, hogyha valaki egy akkora klubhimnuszban vokálozik, mint a Soul Searcher féle Feeling Love, hogy akkor utána azért pár évig a karrierével nagyon nem lesz gond. Nos, ez nem így van. Donna Ellennek annyira nem jöttek a melók, hogy 10 évvel később, 2013-ban még a Voice-ba is elment versenyezni, és ugyan Christina Aguilera és Adam Levine is megfordult a székkel, de aztán a párbaj szakasznál kiesett a versenyből.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Paradicsomban fürdött egy spanyol város, Szaharaiból érkezik pénteken. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Több mint 20 ezer ember vívott paradicsomcsatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Bunolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat a város erre kijelölt szakaszain összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A kifolyt lé pillanatok alatt vörösre színezte a ruhákat és elárasztotta az utcákat. A csatára idén 150 ezer kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozattak a városba. A fesztivál egyébként igen népszerű, külföldről és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben. Nagy rész derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Van valami furcsa vonzódás a Punjabi MC-nek a 80-as évek tévésorozataihoz, mert anno a Magnum című sorozat főcímdalából is csinált remixet, de aztán az igazi világsikert egy másik sorozat, a Knight Rider főcímdala hozta el neki. Mundial Tubacke a következő óra ezzel indul.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Az előző óra legelején volt már egy Stronger Britney Spearsnek köszönhetően, és ugyan semmi bajom a hölgyel, de hát, hogyha választanom kellene a két Stronger közül, akkor sokkal inkább ez. Természetesen a Daft Punk miatt. Jön Kanye West, itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék, ami pedig a Summertime-t illeti, keddig kaptunk időt arra, hogy még jól kinyaraljuk magunkat. 32-33 fokos nappali maximum várható, zavartalan napsütéssel, néha-néha egy picike széllel, de semmi számottevő, aztán másodikától meg beüt az ősz. Fat Boys, Living a Praise You-val itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán amikor a két hölgy, Cherise Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban kibe lépkednek, sőt május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is fölléptek. Jön a

A Simply Redféle Starzal zárom a mai estét, holnap pedig a Dance legnagyobb sztárjával indít majd a csütörtök estét, mert hát a csütörtök, akkor Dance lesz csütörtök, itt a Best End DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. Ennyi volt már a szerda, ennyi volt már a Night Shift, jön a Simply Red, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Csomó felesleges dolgot régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.